És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint Vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagyáruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Egy laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, nem volt gond az olasz rizlinggel, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mert ma tárgyalni kezdi az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársaság elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint Vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. A katasztrófavédelem jelezte, az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is, úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait, valamennyi vizsgált olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
1: Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csaknem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Lebukott az unokázós csaló, előtte azonban szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt a becsapott áldozataitól, milliókat szerzett így módon. Egyik bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit, és a kért pénz óvadékra kell. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit egy zacskóba, majd kiakasztotta azt a kapura. A rendőrök kiderítették, hogy a zsákmányt egy román nő vihette el, és amikor a bűnöző legközelebb felbukkant Békésben, az onnan elfogták. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A fejlesztés ugyanakkor nem pusztán útburkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, az út alatti csatornázást, valamint a vízvezetékek kiváltását. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A fejlesztés ugyanakkor nem pusztán útburkolati átalakítást jelent, mert a Budakeszi út nagy részén előbb meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést, az út alatti csatornázást, valamint a vízvezetékek kiváltását. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy első segélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, míg ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kis kertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
4: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Örülhetnek a horror rajongói, számukra indult vetítés sorozat. Ennek keretében Magyarországon moziban nem forgalmazott streaming szolgáltatók műsorán is ritkán látható zsánerfilmeket mutatnak be nagyvásznon. Július 21-én egy indonéz alkotás, a Szellem a zárkában című bizarr túlvilági börtönhorror lesz műsoron. Augusztus 18-án egy koreai túlélő thriller érkezik, Menekülés a csendbe címmel. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést, tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
5: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó

0: volt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 7-e van, kedd, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys csapata a We Have Got It Going On-nal, na meg Justin Timberlake, a Szenyoritával indulunk. Jó ébredést, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston ébresztett minket, ez volt a My Love Is Your Love. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Folytatódik a füllet forró nyári kánikula. Délelőtt nagyon sok napsütéssel, délutáni és az esti órákban erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Nagyobb eséllyel egyébként a nyugati és az északi ország részben záporok és zivatarok is kialakulhatnak majd. Budapesten 33 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 32, Dunaújvárosban 33 és Szolnokon pedig 35-öt mutatnak majd. A higany szálak, én pedig hamarosan érkezek majd a mai nap érdekességeivel és természetesen a témákkal is. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Backstreet Boys a We Have Got It Going On-nal, na meg Sean Paul és a Get Busy, ugyanis övé a folytatás ezzel a dallal itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Backstreet Boys és a We Have Got It Going On. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd. A névnaposok az Apolóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a csokoládé világnapja, úgyhogy csoki evésre föl. 1951-ben ezen a napon láthattak az Amerikai Egyesült Államokban először színes adást, ekkor indult a színes televíziózás. Nálam pedig most egy rövid szünet követ kezik, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, és természetesen azt is elárulom, hogy mik lesznek a mai témáink. Na de, azt nem tartom magamba, hogy a hírek után majd Christina Aguilera és Lil Kim közösével folytatom, a Can't Hold Us Down-nal érkeznek majd a csajok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM-en. A Best FM-en.
1: Végső döntés lesz a hazai uniós forrásokról. Zajlik a szúnyogírtás, minden rendben az olasz rizlingekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egy összegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagyáruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe, kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Magna Cum Laude és a Főnököm. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy jövök még a mai reggel témáival, hát már mondom is, 7 óra után egy popzenei szenzáció következik, ugyanis hosszú évek után újra együtt volt színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, jönnek a részletek, aztán 8 óra után pedig egy jubileumi turnéra látogatunk el, ugyanis Kylie Minogue készül erre, ugyanis 40 éve van a pályán, és ezt fogja méltó módon megünnepelni az énekesnő. 9 óra után pedig a sportrovadban, ma is a VB legfontosabb történései, egy kicsi foci, úgyhogy erre lehet számítani, na meg természetesen a legjobb zenékre. Ebben az órában még van egy kis időnk, úgyhogy még a Blue a One Love-val biztos, hogy itt lesz, na meg a Take That csapata is, a Babe-bel folytatom most itt a Besten tőlük.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk egy popzenei szenzációval, ugyanis hosszú évek után újra együtt voltak színpadon a Black Eyed Peas egykori tagjai, ugyanis Fergie is csatlakozott a csapathoz. Jönnek a részletek, hogy ez mind hol történt, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem az Atomic Kitten és a The Tide Is High.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A héten döntenek a hazai uniós forrásokról, felülvizsgálják az ebrendészetet, lebuktak az emberkereskedők, a mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csak nem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtószolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
1: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hosszú évek után újra együtt színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, július 7-e van kedd, és ebben az órában a hangulat felelős például majd Dario G lesz, na meg Mojo, a Chillinnel indulunk.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette a zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies WhatsApp-ja, vagy a Go Go Dolls és az Irish című szerzemény. Beindultak a pletykák nem véletlenül. Bár Fergie a kiválása óta szóró karrierjére és a családjára fókuszál, az utóbbi időben látványosan közeledett a korábbi tagokhoz. Decemberben már együtt ünnepelték a zenésznek az 50. születésnapját, a mostani közös színpadi szereplés pedig azonnal beindította a találgatásokat, hogy az eredeti négyes talán egy nagyobb közös projektre, vagy akár egy turnéra is készen áll. Több mint 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő formáció Las Vegasban egyértelműen bizonyította, a köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. A legjobb zenékkel pedig folytatom most az ébredést és a napindítást. A Black Eyed Peas nem, de Dario G. itt lesz. Na meg az Atomic Kid.

0: elég, mert jó.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT, és az Ébren álmodunk. Hát mi most ébredünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd. A névnaposok az Apolóniák, a születésnaposok között Szabó Győzőt köszönhetem, és ezt el kell mondanom vele kapcsolatban, hogy egyébként Isten értesse az ünnepelteket, ez így lemaradt a végéről, de Szabó Győzővel kapcsolatban el kell mondanom, egy olyan dolgot láttam, hogy kész voltam teljesen. Oroszlán Szonyával valami szilveszteri tévéműsorba léptek föl 2003-ba, és ezt dobta föl a TikTok, és a Pajabi MC-nek énekelték az egyik dalát közösen, méghozzá magyar szöveggel. Hát valami eszméletlen vicces volt ez a napokban. Volt, úgyhogy így nagyon megragadt a fejembe. Egyébként a Csokoládé világnapja van, és 1951-ben először nézhettek színes televízió adást az Egyesült Államokba. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom, csak egy rövid szünet következik, aztán a hírek után már itt is lesz velem Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tárgyalják az alaptörvénymódosítást, Budán lesz villamosvonalfejlesztés, elkapták az unokázós csalót, üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Mert ma tárgyalni kezdi az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársaság elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. Lebukott az unokázós csaló, előtte azonban szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt a becsapott áldozataitól, milliókat szerzett így módon. Egyik bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit, és a kért pénz óvadékra kell. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit egy zacskóba, majd kiakasztotta azt a kapura. A rendőrök kiderítették, hogy a zsákmányt egy román nő vihette el, és amikor a bűnöző legközelebb felbukkant Békésben, az onnan elfogták. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgató.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Let's go, girls!

Székkal ébredhettünk, ez volt a Nothing on You. Szép reggelt kívánok mindenkinek, 2 óra témánk pedig a reggelből bizony-bizony még hátra van. A következő órában Kylie Minoggal foglalkozunk, aki 40 éve van a pályán, és ezt méltó módon fogja megünnepelni. Jönnek a részletek ezzel kapcsolatban, 9 óra után pedig nem másról lesz szó, mint a foci VB-ről, hogy hogyan alakult az este és az éjszaka, meg hogy mi lesz a mai napon. Hát az biztos, hogy ezek mellett pedig a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé. George Michael-el folytatom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 8 óra után pedig Kylie Minogue, ugyanis 40 éve van a csúcson, és egy jubileumi turnéra készül, úgyhogy jönnek ezzel kapcsolatban a részletek, meg persze a legjobb zenék is. Egy másik énekesnő is itt lesz velem, aki már visszavonult sajnos. Nelly Furtadóról van szó, és az egyik korai slágerét hozom el, a Turn Off The Light-ot majd ide a Bestre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyó uborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
6: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
7: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Előrelépés az uniós források hazahozatalában. Óbudán írtják a szúnyogokat. Nem volt gond az olasz rizlinggel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó. Ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egy összegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megye és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
11: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
10: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
12: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Július 7-e van kedd, és ebben az órában Kylie Minogue érkezik, aki 40 éve van a csúcson, úgyhogy egy jubileumi turnéra készül, jönnek a részletek, van meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Kezdtünk, DJ Antoine-ék érkeznek, szól a Welcome to Saint-Tropez.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Kylie Minogue hivatalosan megerősítette, hogy nagyszabású koncert turnéval tervezi megünnepelni zenei karrierjének 40. évfordulóját. Az ausztrál Poppikon egy magazin interjúban mesélte arról, hogy már gőzerővel készül a várhatóan 2027-ben induló jubileumi turnéra, amivel páratlan több mint 80 millió eladott lemez számláló életműve előtt tiszteleg majd. Ezen kívül mesélt a saját dokumentum sorozatáról, ami a Kylie nevet viseli, ezt egyébként a mai naptól lehet megtekinteni, és egy érzelmes új dalról is, ami egyébként a dokumentum sorozat stáblistája alatt szólal meg majd először. Ezen kívül azt is elárulta, hogy nagyon szeretne visszatérni a színészethez egy musicalben, amit egy rendező ráír, úgyhogy ez is még benne van Kylie Minogue-ba ennyi év után. A karrierjét 1987-ben a The Locomotion feldolgozásával indító énekesnő az elmúlt évtized olyan gigaslágerekkel írta be magát a történelembe, mint az évszázad himnuszává vált Can't Get Off My Head, a közelgő turné garantáltan a popzene történetének egyik leglátványosabb eseménye lesz. Az énekesnő tényleg mindig bebizonyítja, hogy benne még van erő, és még mindig tud újat mutatni, úgyhogy a fiatal pályatársak megemelhetik a kalapjukat előtte. A folytatásba pedig jön egy olyan pályatárs, aki fiatalabb, de ő mégis úgy gondolta, hogy leteszi a lantot, és többet nem lép fel. Nelly Furtadóról van szó, visszavonult, és többek között utoljára itt láthattuk tavaly nyáron a Sziget Fesztiválon fellépni. Most a Turn of the Light-tal érkezik ide a Westlake.

0: Best FM a legjobb zenék. Zséda énekelt, ez volt a Phantom. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Folytatom majd hamarosan, méghozzá egy lánycsapattal. Jön a Spice Girls és a Say You Will Be There a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. My baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: hírek a Best FM-en.
1: Pénteken döntenek a hazai uniós forrásokról. Ellenőrzik az ebrendészetet. Elkapták az emberkereskedőket. A mikrofonnál Gál Ildikó. A Magyarországnak járó uniós források ügyében lesz végső döntés Brüsszelben. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hét második felében teszik meg az utolsó uniós jogi lépést a támogatás hazahozatala érdekében. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, a holnapi kormányülés után a belga fővárosba utaznak az ECOFIN pénteki ülésére. A nemzetközi közösség gazdasági és pénzügyi tanácsa határozhat a végleges jóváhagyásról. Megkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése, ezt Gajdos László miniszter jelentette be. Elmondta, egy országról nagyon sokat elárul, hogy milyen ebrendészeti telepeket működtet, úgyhogy elindul a felülvizsgálat és a terepi munka. Utána az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket a létesítményeket minél hamarabb korszerűvé, európai szintűvé tenni. Fülön csíptek 10 emberkereskedőt a magyar rendőrök. A júniusi egyhetes nemzetközi akcióban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza csak nem 5100 személyt, 1800 járművet és nagyjából 700 helyszínt ellenőriztek az egyenruhások, 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. A Balaton déli partján ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei. 7 település, 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni elsősegély nyújtószolgálat augusztus 20-áig működik, ismertette rádiónkban Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtás biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve akár életmentő beavatkozást is megkezdenek.
1: A változóan felhős égbolt mellett több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, zápor csak elvétve fordulhat elő. 30 fokig melegszik a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék, ez volt Eminem és a Lose Yourself. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sport világába látogatunk el, és a terítéken nem más lesz, mint majd egy pici foci VB, de ez csak a következő órába, ebből még van hátra, úgyhogy Sophie V. Hawkins dalát még biztos, hogy meg fogjuk hallgatni. Ez a Right Beside You, most itt a Best FM. Ébredjünk együtt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a VB-ről beszélgetünk a sportrovatba. Megnézzük, hogy mi történt tegnap este és az éjszaka folyamán, és természetesen azt is elárulom, hogy mi a következő, ami vár ránk, és a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában is érkeznek majd. Itt lesz például velem Jennifer Lopez és a Get Right!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
6: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
9: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
10: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
11: Az alaptörvény módosítása lesz napirenden. Újabb villamosvonal épül. Elkapták az unokázós csalót. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Mert ma tárgyalni kezdi az országgyűlés az alaptörvény újabb módosítását. A javaslat azonnali hatállyal megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 12 éves időkorlátot vezetne be a képviselőknek, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az alkotmánybíróságon, és létrehozná a közvádlói jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A Fidesz már korábban jelezte, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársaság elnök leváltása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. Újraindul a Budakeszi út buszsávval szélesítésének terve. A beruházás korábban félbe maradt, a kormány azonban folytatja az előkészítést. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon jelentősen gyorsuljon a közösségi közlekedés. Lebukott az unokázós csaló, előtte azonban szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt a becsapott áldozataitól, milliókat szerzett így módon. Egyik bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit, és a kért pénz óvadékra kell. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit egy zacskóba, majd kiakasztotta azt a kapura. A rendőrök kiderítették, hogy a zsákmányt egy román nő vihette el, és amikor a bűnöző legközelebb felbukkant Békésben, azonnal elfogták. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgató.
3: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni.
11: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
12: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ilyenkor mindig egy kicsi sport következik, és hát mi másról lenne szó, mint a futball világbajnokságról, de csak egy perc erejéig érintjük. Itt mivel a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé ebbe az órába is. Itt lesz például velem Madonna és az American Pie, a kezdés pedig egy másik pop diváé, Shakiráé. A Lokával indulunk, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
12: Best

Alfie Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs, nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

Best FM a legjobb zenék. Ígértem, hogy beszámolok arról, hogy mi történt a világbajnokságon a múlt éjszaka, illetve a múlt este, tegnap este. Hát Spanyolország búcsúztatta Portugáliát egy gyönyörű szép akciógollal egyébként, és hát végig kélezett volt a verseny a két csapat között. Én néztem, Ronaldo nagyon el van keseredve, de hát ezt ki nem gondolta volna, viszont azt se gondoltam volna, hogy a spanyolok jutnak tovább, tehát valahogy a portugáloknak bíztam a továbbjutásába, de mégse nekik szurkoltam, hanem inkább a spanyoloknak, valahogy hozzájuk húzott a szívem, de hát reálisan próbáltam nézni a dolgokat, de úgy néz ki, hogy ez a spanyol válogatott ebben a formában most a portugálok ellen tudott működni. Aztán az éjszaka folyamán pedig ellett egy újabb rendező ország búcsúztatva a VB-től, méghozzá az USA Belgiumon Belgium legyőzte 4-1-re az amerikai válogatottat, úgyhogy az amerikaiak is búcsúzásra kényszerültek. Aztán a mai napon este 2 mérkőzés lesz majd, itt láthatjuk majd Messiéket, az argentin válogatottat Egyiptom ellen, és hát Mohamed Salahék is nagyon készülnek el az összecsapásra. Nem tudom, hogy melyik válogatottnak sikerül felülkerekedni a másikon, de én bízom benne, hogy az argentinoknak. Aztán este 10 órakor pedig Svájc-Kolumbia, itt is kíváncsi leszek, hogy Kolumbia megy tovább, vagy egy újabb európai válogatott kerül majd be a legjobb 8 közé, úgyhogy most már nagyjából kezd kialakulni a legjobb 8-as sor, mondom eddig a párosításokat, Franciaország Marokkóval játszik, Spanyolország Belgiummal, Norvégia pedig Angliával. És akkor még itt van ez az nyitottág, Argentin Egyiptom, vagy Svájc Kolumbia, ez még mai napon hátra van, utána egy nap szünet lesz, és csütörtökön folytatódik majd tovább a hajsza a BL trófeáért, és azt hagy mondjam el, hogy most közben már elkezdődik az Európa Liga, illetve a Bajnokok Ligája selejtező sorozat, ahol a mai este folyamán, este 9-kor láthatjuk a Győri Etót pályára lépni, méghozzá a Vikingur csapata ellen. Ez egy, ha jól látom, gyorsan akartam mondani, izlandi csapat, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a győrieknek sikerül az első akadályt jól venniük, vagy se. A Fradinhért meg csütörtökön szoríthatunk majd, ugyanis akkor játszik az Európa Liga selejtező körben az első meccsét. Úgyhogy ez minden, ami a focival kapcsolatos, most viszont jöjjenek a legjobb zenék. Itt lesz velem Madonna és az American Pie hamarosan, előtte viszont meghallgatjuk még a Hands on tesókat. Ez az ember most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Tupac rappelt nekünk, ez volt a California Love. Most már nem csak az időjárásban is, hanem zenében is élvezhetjük a nyarat, ennek köszönhetően, és a rappet is élvezhetjük majd a folytatásban még, ugyanis 50 Cent itt lesz velem hamarosan az In The Club-bal, egyébként ő tegnap ünnepelte a születésnapját, utólag is Isten értesse őt, viszont most a közvetlen folytatás egy igazi belevaló csajé. Jön Pink és a Stupid Curse, ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatom természetesen a legjobb zenékkel, hogy a keddi munkaidő jól teljen, a jó hangulatot meghozza majd a munka mellé, például Akon a Lollival érkezik majd.
2: So lonely, Mr. Lonely, I have nobody to call my own.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Összegyűlnek az uniós pénzügyminiszterek, sok a tigris szúnyog, jól vizsgáztak az olasz Riesling borok, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az uniós források hazahozatalának fontosságáról beszélt Vitézi Dávid miniszter felszólalásában az országgyűlés rendkívüli ülésén. Az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege elkészült. A végleges döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható. Úgy vélte, minden jel arra utal, hogy ez pozitív döntés lesz. Hozzátette, összességében csak nem 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb, egyösszegű, a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A lakosságot kérdezik a megyei és a kormány megbízott elnevezésekről. A társadalmi egyeztetést a kormány kezdeményezte. A témához kapcsolódó törvénytervezet a kabinet honlapjáról érhető el. A weboldalon található tájékoztatás szerint vármegye helyett a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím lenne a hivatalos elnevezés. Szombatig várják a véleményeket. Budapesten folytatódik a szúnyoggyérítés. A harmadik és a negyedik kerületben zajlik az írtás, Pest megyén kívül. Összesen 10 megyébe érkeznek a szakemberek. Az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az egyedek nappal aktívak, de kicsi az életterük, így sokat jelenthet, ha az esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozva a szaporodásukat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátossy Gábortól, a Nebih borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is.
1: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 7-e van, kedd. Kitartást kívánok mindenkinek a munkához, a jó kedvet meghozzuk a legjobb zenékkel. Itt lesz például M-Vogue a My Lovin-nal, a kezdés pedig Avril Lavigne-é, ez a Girlfriend. Ha valaki dobna útinfót, akkor a telefon és Viber számú 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd, a névnaposok az Apollóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönthetem. 1951-ben ezen a napon nézhettek először színes televízióadást az Egyesült Államokba. A legjobb zenékkel pedig folytatom, hogy a munkaidő jól teljen. Bekészítettem már például Whitney Houstont, az I'm Your Baby Tonight-tal érkezik majd, de a folytatásban egy másik popdíva, az első élvezi. Janet Jacksonról van szó, a Death the Way Love Ghost hallhatjuk tőle. Like

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight. Hát, hogyha valaki meg akartán lepni a mai estén a párját, azt tegye egy csokoládéval, mert hogy a csokoládé világnapja van július 7-e kedd. Itt vagyunk 10 óra után, úgyhogy egy 10 órainak is dukálna ez a csokoládézás, úgyhogy lehet, hogy én most, ameddig egy kis szünetet tartok, kimegyek ide az automatához és veszek egy csokoládét. Én igazából olyan vagyok ezzel, mint gombóc Artúr. Tök mindegy, hogy milyen, bármelyet megeszek, úgyhogy régettem csokit, úgyhogy megjött a kedvem. Na de a rövid szünet után természetesen jönnek a legjobb zenék, és aki esetleg később jutna csokoládéhoz, annak megpróbálom majd az étvágyát csillapítani. Sasha és Sean Paul közösével az I'm Still in Love-val érkeznek majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Woo!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hírek, friss infók, minden ilyesmi, utána pedig folytatjuk, méghozzá legjobb zenékkel az utolsó közös órán következik, amiben jön, ami még nem volt. Itt lesz velem a Black Eyed Peas, a Meet Me Halfway-jel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. Életműdíjat kap George Clooney a Velencei Filmfesztiválon. Felhők és napsütés váltakozhat a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés mai döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Egyre több a szúnyog, a héten 2 budapesti kerületben és 11 megyében lesz kémiai írtás. Permeteznek majd Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jásznagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében, illetve a 3. és a 4. kerületben is. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogvérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyoggyérítés menüponton belül lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
1: Aranyoroszlán életműdíjat kap George Clooney a 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Az amerikai színész, producer és rendező a szeptember elején kezdődő szemlén veheti majd át az elismerést. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA és Emmy díjas alkotó visszatérő vendég a fesztiválon. Olyan filmeket mutatott be itt, mint például a Jó estét, jó szerencsét, a Hatalom árnyékában, a Gravitáció vagy legutóbb a Jay Kelly. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap, csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csak úgy rohan ez a mai nap, szeretném elárulni, hogy már a kednek a felét majdnem letudtuk, csak ez az egy óra van hátra, és tarthatjuk az ebédszünetet. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a legjobb zenék pedig itt vannak már előttem. Bekészítettem például a Black Eyed Peas-t, a Meet Me Halfway-jel érkeznek majd, de itt lesz a Backstreet Boys csapata is. Ők meg a Get Down-t hozzák majd.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. Remélem mindenki szereti a 90-es éveket, mert a következő negyed órába bizony-bizony több sláger is jön ebből a korszakból. Itt lesz például velem Coolio a Too Hot-tal, de a Backstreet Boys is elhozza majd a Get Down-t, na meg most egy olyan dal, amivel minden funky és R&B bulit kinyitottak, a pozitív kisugárzás és az I Love Your Smile itt a Besten. Rádiózzunk együtt egészen délig!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Too Hot Coolio-tól. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 7-e van kedd, a névnaposok az Apolóniák, a születésnaposok között pedig Szabó Győzőt köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És Szabó Győzővel kapcsolatban el kell mesélnem egy olyan vicces jelenetet, amit most láttam 2003-as szilveszter valamelyik tévécsatornánál, és Oroszlán Szonyával közösen Punjabi MC egyik dalát adták elő magyarul. Hát végen volt, Győző ott állt egy nagy bőgővel, mellette pedig fekete hajjal, parókába ott volt Oroszlán Szonya, aki hát köztudottan tudjuk, hogy szőke hajú. Hát nagyon vicces volt maga a szöveg is, mert egyébként így kicsit kifricskázták a párkapcsolatokat, a házasságokat, úgyhogy vicces volt nagyon ezt így látni most. És hagyd mondjam még azt is el, hogy a csokoládé világnapja van egyébként a mai napon, úgyhogy csokit kell fogyasztani. Így ebéd után is dukál, majd nem sokára nekiállhatunk majd az ebédnek. És az is még hozzátartozik a mai naphoz, hogy az első színes televízió adás ezen a napon volt 1951-ben az Egyesült Államokban. A legjobb zenékkel pedig természetesen készülök még egészen az óra végéig, hozom őket, és itt lesz velem Ed Sheeran, a Bad Habits-el érkezik majd. Bad habits lead to white eyes.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a New Level Empire és Wolf Kati közöse a Nem Elég. Hát számomra elég lett a mai nap, ugyanis el kell köszönnünk. Érkezik Majoros Rita.

0: Tám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosztétából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmények.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Margit-sziget középső részén található kisállatkert egy kellemes, díjmentes program lehetőség minden korosztály számára. A közel 5200 négyzetméteres területen elsősorban Magyarországon is őshonos állatfajokkal találkozhatunk. A kert az 1950-es évek óta fogadja a látogatókat, jelenlegi formáját pedig a 2002-es felújítás során nyerte el. A gyakran vadas kertként emlegetett területen dámvadak, szarvasfélék és mezénynyulak is élnek, amelyek a sziget egykori természetközeli hangulatát idézik meg. A kisállatkert másik részén vízi madarak és hazai madárfajok figyelhetők meg. Külön kifutókban olyan sérült ragadozó madarak élnek, amelyek gondozói segítséggel találtak új otthonra. Ezek az állatok már nem térhetnek vissza a természetbe, de itt biztonságban élnek. A kertet kívülről azért minden napján körbe lehet járni. A belső sétányok meghatározott nyitvatartási időben látogathatók. Ideális választás egy nyugodt, természetközeli sétához.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Még két napig lehet módosítani az egyetemi szakok sorrendjét. Egyelőre nem tér vissza a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorú szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség. Új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Drágultak az üzemanyagok, a 95-ös benzinliterjéért most átlagosan 584, a dízelért 601 forintot kérnek, írta a holtankoljak.hu. A portál szerint holnap csak a gázolajára emelkedik, bruttó 4 forinttal lehet majd drágább. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
3: A balesetek jelentős része a követési távolság be nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
2: Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás keddet, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Na csapjunk bele ebbe a délutánba is a legjobb zenékkel. A legjobb helyen járnak ahhoz, hogy jól érezzék magukat. Jön a Maroon 5, itt lesz a Deja Vu, jön majd Lenny Kravitz is, sőt az NSYNC-es srácok is beugranak. A French Affair pedig már indítja is az órát. Rögtön itt a My Heart Goes Boom.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délután kívánok mindenkinek, sok-sok napsütést, most nincs olyan nagy forróság, fújdogál a szél egy picit, és nincs olyan nagy hőség, mint a múlt héten. Bár ahogy néztem a hétvégi előrejelzést, azért lesz még melegünk a héten, de még csak itt vagyunk a kedd délutánban, úgyhogy érezzük jól magunkat, még munkaidőben is. Jön mindjárt Lenny Kravitz és a Fly Away, de itt lesz majd Vastag Csaba is, a Deja Vu is az I Can't Stop-pal. Én hamarosan hozom a napkérdését, de természetesen közlekedési információkat is, meg mindenféle érdekességet hozok, sőt, ma is a főszerepben a legjobb zenék lesznek, úgyhogy indulunk a Maroon 5-val, She Will Be Loved, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, ma délután is jövök a legfrissebb útinfókkal. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-as autócsomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leállósávot el is foglalják a sérült autók, de a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkénynél, a 48-as kilométernél pedig kátyúznak. Lezártak egy sávot, itt 5-6 kilométeres az arra szóló kocsisor. Lajos Mizse és Kecskemét között pedig szalagkorlátot javítanak, a 73-as és a 74-es kilométerek között csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között a 60-as kilométernél szintén burkolatot javítanak. A torlódás itt már a 6-7 kilométert is meghaladta. Az érintett szakaszokon hosszabb menetidővel kell számolni, úgyhogy átmondhatom azt is, hogy ha valaki ma teheti, kerülj el az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha van kerülőútról tudomásuk, jobb ötletük, akkor megköszönöm, ha írnak, de ha bármit látnak az utakon, bárhol az országban, akkor is köszönöm, ha üzennek vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Általában kedden, így egy óra után, vagy egy óra környékén kapom azokat az üzeneteket, hogy valahogy nehéz visszatérni a munkához, mert ugye a hétfő az még egy könnyebb nap, vagy könnyedebb nap, mert ott van a hétvégi lendület, de valahogy kedre ez sokszor elfogy így ebéd utára, és nehezen térnek vissza az emberek a munkába, főként finom falatok után, és amíg desszert is volt, akkor az egy nehezített terep. Úgyhogy én hozom a következő órában desszertként George Michael dalát, hát ha ez egy icipicit talán segít visszalendülni a munkába, vagy elkapni a fonalat. Itt lesz a Too Funky! És a VIP is jön majd, akik keresik a lányt.
2: Keresem a lányt, az álmomból, érzem azt a csíl, és támkodol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Autódarú Kosvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
8: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél girosztitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Ismét részletesebben közli a MÁV a késési statisztikákat. Mintegy 120 drónnal támadta Ukrajnát éjjel Oroszország. Napos felhős idő lesz, néhol záporral. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még jobban ráláthatunk ezentúl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban, az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. 4 ukrajnai megyében akadozik az áramellátás az éjszakai támadások miatt. Az orosz hadsereg éjjel több mint 120 drónt vetett be. Az ukrán légvédelemnek mintegy 100 eszközt sikerült elfognia. A csapásoknak az eddigi adatok szerint 2 civil halottjuk van. Találatért egyebek mellett családi gazdaságokat, lakóépületeket, egy faipari üzemet és egy energetikai létesítményt is. Folytatódik a küzdelem az iskolai bántalmazás és a függőségek ellen. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Dériné program Ne Bánts Világ nevű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítse a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzését. Részletek Imre Soltész Daniellától, a program vezetőjétől.
3: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni. Az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás, tehát minden olyan témát, ami a prevencióval kapcsolatos. A pilot időszakban 40 témanapot tartottunk, több mint 10 000 diákot értünk el. Az új struktúra egy picit más lesz, minden iskolában legalább 2 alkalommal eljutunk. A cél, hogy a diákok egy egészségesebb iskolai környezetben lehessenek.
2: Busz megállóban ütöttek el egy kislányt este Mogyoródon. 4 gyerek várakozott ott, amikor egy érkező autó nekiütközött egy villanyoszlopnak, kidöntötte azt, majd közéjük sodródott. A kocsit egy 21 éves fiatalember vezette, és egy másik férfi is ült benne. Ők könnyebben megsérültek, egy 13 éves lányt pedig életveszélyes állapotban vittek kórházba, tudta meg a 24.hu. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás délutánt, 1 óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Na, ebéd után jöhet egy kis fellélegzés, egy kis pihenés, egy kis kikapcs. George Michael-lel jön a cúfán, ki már kezdhetjük is. De itt lesz George Ezra is a Budapesttel, jön a VIP is a Keresem a lány dalukkal, de Krisztina Aguilera mindezelőtt nyitja az órát. Ain't no other man.

Best FM a legjobb zenék. Hoztam a nap kérdését, és az egyik kedvenc témámat boncolgatjuk, feszegetjük megint csak. Mondd ki, hogy öreg vagy, anélkül, hogy kimondanád. Persze itt a vicces dolgokra gondolok, amik azért lehet, hogy néha elgondolkodtatnak minket. Gondolok itt olyasmire, hogy még emlékszem, amikor 120 forintért vettem a lángost az iskolai büfében, vagy hogy azért az én korosztályom még bőven tudja az összefüggést a magnókazetta és mondjuk a ceruza között. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Hát jöhetnek ide ezek a bizonyos mondatok. Mondd ki, hogy öreg vagy, anélkül, hogy kimondanád, hogy öreg vagy, mondjuk így tudnám összefoglalni. Szóval jöhetnek az üzenetek, mellé pedig George Ezra és a Budapest, itt a Best FM-en. Instán és Facebookon is lehet írni.

0: Best FM a legjobb zenék. Továbbra is figyelni kell az M5-ös autópályán, mert Röszke felé az M0-as autó csomópontja után baleset történt. A 25-ös kilométernél a leálló sávot foglalják el a sérült autók, de a torlódás így is legalább 3 kilométeres. Távolabb Örkénynél a 48-as kilométernél kátyúzás van, itt is 5-6 kilométeres a torlódás. Lajos Mize és Kecskemét között pedig szalagkorlátot javítanak, ez a 73-as, 74-es kilométerek között van, itt csak a belső sáv járható, itt is torlódás van. Aztán az ellenkező oldalon sem jobb a helyzet, mert Budapest felé Lajos Mizsa és Örkény között a 60-as kilométernél szintén dolgoznak sávzárás mellett. A torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha valakinek esetleg van infója kerülő útról tudomása, vagy tényleg bármi az utakról, akkor jöhet írásban, vagy akár nyugodtan fel is hívhat. Lacitól kaptam még egy Budapest információt, hogy a Krisztina körül úton baleset történt a Hajnóci József utca és a Maros utca közötti szakaszon. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kicsit engem is utolért, így 2 óra környékén, ez az ebéd utáni kajakóma, úgyhogy jön egy forró kávé és a következő óra, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz az Animal Cannibals és a takarítónő. Alexandra Burke pedig majd nyitja az órát. Floridával itt lesz a Bad Boys.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén meg a árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilárd Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csini Baba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kirándulóhelyé vált. Az 1997-ben megjelent Csini Baba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat. Zajlik a szúnyogírtás a héten 2 kerületben és 11 megyében dolgoznak. Itt-ott jöhet záporzivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítmény értékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után a parlament megkezdte az alaptörvény módosításának vitáját. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Egyre több a szúnyog, a héten 2 budapesti kerületben és 11 megyében lesz kémiai írtás. Permeteznek majd Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodaba-Újzemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves-Jásznagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében, illetve a 3. és a 4. kerületben is. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyogkiérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki az írtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán a lakosság majd szúnyogkiérítés menüponton belül lehet megnézni a heti program, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
2: Ismét aligátorteknőst találtak a Balatonban. A Magyarországon nem őshonos faj egy példányát az északi parton fogták be szakemberek. Ez nem az első eset. Többször előfordult már, hogy valaki a tóba engedte megunt házi kedvencét. Az Időkép beszámolója szerint legutóbb 2 éve Balatonöszöd és Balatonszárszó között bukkant fel aligátorteknős. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a veszélyes hüllőket senki ne próbálja megfogni, mert rendkívül erős harapásukkal komoly sérüléseket okozhatnak. Változóan felhős napos időnk lehet, néhol jöhetnek záporok is. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére aztán 19-26 fokig hűl le a levegő. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Elmúlt 2 óra is lassan 4 perccel, megy tovább a jó hangulat, a napsütés és a remek slágerkavalkád, de csak is itt a Best FM-en. Enli érkezik mindjárt és a Two Times, de jön majd Madonna is és a Give It To Me. Itt lesz a Black Attack, az Animal Cannibals, most pedig Alexandra Burke indít, jön a Bad Boys. Én Majoros Rita vagyok, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája, mondd el, hogy öreg vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Na nézzük, hogy milyen üzenetek érkeztek. Laci azt írja, emlékszem, amikor a videótékába péntek este sorban álltunk az új filmekért. Egyáltalán a videótéka, mint olyan. Én imádtam ezt a jelenséget, sokat jártam a barátnőimmel. Na de nézzük Anita üzenetét. Tekertem a ceruzával a Magnó kazettát, hogy ne merüljön az elem a Walkmanemben. Zoli 100 forintból kijött a büfében egy meleg szendvics és egy üdítő. De ha már üdítő, Erika arra is emlékszik, hogy a suli diszkóban 100 forint volt 2 deci 7-up. De jó is volt! 0620-55-55-155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Mondd el, hogy öreg vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Persze itt az öreget nyugi-nyugi macskakörömben kell érteni és ejteni. A folytatásban pedig fiatalos lágerek érkeznek, akkor így mondom. Jön az All for One és az I Swear, most pedig a Hubastank és a Reason. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Még mindig azt tudom mondani, hogy az M5-ös elesett. Röszke felé, ugyanis az M0-es autócsomópontja után baleset történt még korábban. A 25-ös kilométernél a leállósávot el is foglalják a sérült autók, azonban a torlódás így is 2-3 kilométeres. Távolabb Örkénynél a 48-as kilométernél kátyúznak, itt 5-6 kilométeres a torlódás, Lajos Mizse és Kecskemét között pedig szintén dolgoznak, a 73-as, 74-es kilométerek között is torlódás van, legalább 1-2 kilométeres. Az ellenkező oldalon Budapest felé Lajos Mizse és Örkény között pedig a 60-as kilométernél burkolatjavítás zajlik, itt pedig legalább 6-7 kilométeren torlódik a kocsisor. Csaba csűdnél fáborult egy vontatott személyautó a 44-es főúton, a 83-as kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Erre kell figyelni. 0620-55-55-155, én pedig figyelem az üzeneteiket, hogyha bárki bárhol jár az országban is infója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Itt tett egyébként Tamás is Budapestről, hogy a Dózsa-György úton a Hősök terénél is baleset történt. Köszönöm az infókat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Két napig lehet még módosítani a megjelölt egyetemi szakok sorrendjét. Megbukott a vizsgálaton az USB-töltők 80%-a. Meleg lehet, de nem kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Nem biztonságos 10-ből 8 USB-töltő. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond. A fogyasztóvédők ezért idén még több, mint egy 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság azt javasolja, hogy lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljunk USB töltőt. Kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. Ha a töltő rendellenesen működik, vagy túlmelegszik, ne használjuk tovább. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban, az autópályákon így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán, hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépet tegnap délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt, az utast már várta a sürgősségi ügyelet. A változó felhőzet mellett a legtöbb helyen napsütésre is számíthatnak, itt-ott azért záporokra is van esély, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Napközben 27-33 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte erősen felhős lehet az ég, aztán észak felől határozottan csökken a felhőzet, előbújhat a nap. Csapadékra inkább csak kisebb körzetekben készülhetünk. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A mai nap témája azt hiszem nagyon sokakat megihletett. Mondd el, hogy öreg vagy anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Jöhetnek az üzenetek még 0620-55-55-155. Én is hozok azért hallgatói üzeneteket. Na meg Beri Dalát jön az Ébredj velem. Elmúlt 3 óra is, én Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ez pedig Amy Winehouse.
3: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Jön a köszöntés, méghozzá a névnaposokat, az Apollóniákat köszöntjük így július 7-én, és a mai nepös születésnaposokat, évfordulósokat is Isten éltesse természetesen. 1899-ben született George Cukor, amerikai filmrendező. 96 éve hunyt el Sir Arthur Conan Doyle, angol regényíró, Sherlock Holmes alakjának megteremtője többek között. 86 éve született Ringo Starr, a Beatles dobosa. 56 éves ma Szabó Győző színész, író. Ma van a Csokoládé Európai Napja, a Megbocsátás Napja, a Rock and Roll Nemzetközi Napja, a Koi Pontyok Napja és a Makaróni Világnap is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, vagy van egy jó kis koi pontjuk, akivel ünnepelnének a mai napon, akkor képeket is nyugodtan küldhetnek. 0620 55 55 155, ide, vagy Facebook és Instagram oldalunkra is jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis szól, úgyhogy utazunk az időben velük. Jön egy igazán nyugalmat, könnyedséget árasztó dal, Soul to Soul, Get a Life, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik lassan, de biztosan elindulnak hazafelé a munkából. És természetesen vigyázzunk együtt az utakon egymásra. Én azzal igyekszem figyelni önökre, hogy hozom a legfrissebb infókat, például a Hősök teréről, mert hogy a Dózsa-György úton baleset történt. Aztán figyelni kell az M1-esen is, mert nagyon erős a forgalom Budapest felé Bicske és Bia-Torbágy között, torlódás van. A 32-es főúton Szolnok közelében az M4-es autópálya csomópontjánál három autó ütközött a 67-es kilométernél, le is zártak félútpályát. A 811-es főúton Lovasberény és Székesfehérvár között két autó hajtott árokba egy ütközés következtében a 10-es kilométernél, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. A mai napon van a Csokoládé Európai Napja, a dátum pedig nem véletlen, ugyanis a távoli 1550-ben ezen a napon érkezett meg az első csokoládé szállítmány Amerikából Európába, pontosabban Spanyolországba. Az Európai Unióban pedig elvileg az összes tagországban megünneplik a mai napon a Csokoládé Napját, és talán a legegyszerűbb módja természetesen az, hogyha elmajszolunk némi csokoládét. Én ezt ma már többször is megtettem. Az asztékok ugyebár az istenek eledeleként emlegették a csokit, és szerintem ebben azért több igazuk van. A csokit szeptember 13-án is megünnepeljük, akkor pedig a világnapja van, amelyet az Egyesült Államokból indítottak útjára, és világszerte ünneplik, de én bevallom őszintén, szívesen minden nap ünnepelném a csokit némi evéssel, sajnos megszállottja vagyok, és minél idősebb vagyok, annál inkább szeretem a legegyszerűbb, mondjuk magas csokoládé vagy kakaótartalmú étcsokit, de azért a tejcsokért is oda vagyok, az ilyen nagyon töltöttekért már kevésbé, de azért nem vetem meg őket. Na, és önöknek melyik a kedvenc? 0-20-55-55-155, jöhetnek ide az üzenetek, és ide jön a Honey Beast is. Bódottám, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alternative Free dal zárta az órát, de mindjárt 4 óra tényleg már csak másodpercek kérdésre jönnek a legfrissebb hírek. Aztán zenélek tovább, itt lesz például a C-Block és a Time is Ticking Away. A TNT is a tiltott perccel.
2: Tiltott percét, hogy érezzelek, hogy újra lássam, fogjam két kezem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
9: Más lesz a pedagógusi teljesítményértékelés. Változás a közmédiában. Még lehet módosítani a szakok sorrendjén. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőt. Mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Elfoglalta irodáit az új átmeneti vezetés a közmédiában. Megérkezett kollégáival az MTVA székházba Horváth András ideiglenes vezérigazgató. Feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása és a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Nyeregbe pattannak, további 5000-en tesztelhetik az új MOL Bubit. A nagy érdeklődésre tekintettel a Budapesti Közlekedési Központ kiszélesítette a kerékpárok kipróbálóinak számát. A cég több lépcsőben fokozatosan vezeti be a bicók új generációját. Fontos változtatási lehetőség a diákoknak. Csütörtökig lehet még módosítani a választott felsőoktatási szakok sorrendjén az E-felvételiben. Erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztetett az oktatási hivatal. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. Két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
10: A héten összesen 151 település belterületén lehet majd kémiai szúnyoggyérítést végző platós autókkal találkozni. Az autók azok késő este és éjszaka permeteznek, és nagyon alacsony dózisban jutatják ki a virtószert, ami a szabadban néhány óra alatt le is bomlik. A katasztrófavédelem weboldalán lehet megnézni a heti programot, ami pontosan megmutatja, hogy melyik napon, melyik településen lesz gyérítés.
9: Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek a felejthetetlen slágerek 4 óra után is jönnek. Én Majoros Réte vagyok, ez a 99-5 Best FM. A legjobb helyen járnak ahhoz, hogy mondjuk Sziblákot hallgassanak. Jön a Time is Ticking Away, de itt lesz majd Sophie Ellis Baxter is a Get Over You-val, jön Sean Kingston, Subbase Master, de még a TNT is. Most ATB indít, Let You Go!
0: 99

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma ünnepli születésnapját Szabó Győző, úgyhogy hoztam egy olyan filmet a mozi ajánlóban, amiben ő is szerepel. Ez pedig például nem más, mint a Valami Amerika. Ha valaki egy igazán szórakoztató magyar vígjátékra vágyik, akkor ma este nézze meg a Valami Amerikát, mondjuk az első részt. A történet ugyebár három tesóról szól, akik egy nagy lehetőség reményében minden pénzüket egy magát hollywoodi producernek kiadó szélhámosra bízzák. A rengeteg humoros félreértés, emlékezetes karakter és idézhető poém miatt a film egy igazi közönségkedvenc lett. Egyszerre vicces, szerethető, kicsit nosztalgikus is, így 2026-ban, úgyhogy újra nézve is szerintem nagyon-nagyon működik. Valami Amerika, mondjuk az első részt, ezt ajánlom a mai mozi ajánlóban. Na meg a bíbos dalát, rakjuk össze, itt a folytatásban a Best of

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Baleset történt az Alkotás utcán, méghozzá a Déli pályaudvar és a Nagyenyed utca közötti szakaszon, úgyhogy ott kell figyelni, illetve baleset történt a Lehel utca Róbert Károly körút kereszteződésében is. Ezt írta nekem Tamás, nagyon szépen köszönöm az infót, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide nem csak a budapesti információk. Az M1-esen erős a forgalom Tata és Bicske között Budapest felé, torlódás van. Az M1-esen szintén a 94-es és a 66-os kilométerek között porátfúvás miatt egy kicsit csökkenhet a látótávolság, úgyhogy erre kell figyelni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az útinfók. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: CJ Louis dalát hallottuk, ez volt a Sweets for my Sweet. A folytatásban friss híreket hallunk, mert mindjárt 5 óra. Aztán jön a Salt and Pepper. És Daniela Hooligans is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girospita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örök érték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Aldi Fresh Stylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Más lesz a pedagógusi teljesítményértékelés. Bővebb adatok lesznek a vonatkésésekről. Gond van az USB-töltőkkel, jönnek a hírek Gál Judikótól. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése. A parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés arról is döntött, hogy elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire. 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselőket. Mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Az idei első 5 hónapban az Intercity-knek csupán a fele érkezett meg pontosan. A késésekről mostantól részletesebb, kibővített formában érhetők el a MÁV havi statisztikái, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Jelezte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a magyar közösségi közlekedés problémáit, ehhez pedig, ahogy fogalmazott, először a valósággal kell szembenézni. Folytatódik az iskolai bántalmazás és a függőségek elleni küzdelem a hazai oktatási intézményekben. A következő tanévben megújult formában tér vissza a Déri Nép program, Ne bánts világ elnevezésű országos kampánya, hogy drámapedagógiai és színházi eszközökkel segítsen a diákok mentális és fizikai egészségének megőrzésében. A részletekről Imre Soltész Daniellát, a program vezetőjét kérdeztük.
7: Rengeteg fejlesztési javaslatot szedtünk össze, ebből alakult ki ez az új struktúra. 5 különböző modult fogunk érinteni, az online bántalmazás, test és lélek egyensúlya, egészséges életmód, iskolai bántalmazás.
6: Baj van az USB-töltőkkel, nem biztonságos 10-ből 8. Ezekkel a termékekkel az előző években is volt gond. A fogyasztóvédők ezért idén még több, mint egy 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és a webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. Marad a szeles idő, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. 31-32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap hajnalban egy hideg front érkezik térségünkbe. Kisebb eső helyenként kialakulhat, erős lesz a légmozgás, olykor viharos lökésekre is számítani kell. Délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön már sok napsütés ígérkezik, 30 fokig melegszik a levegő. Pénteken hasonló időben lesz részünk, akár 31 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 5 óra után is hallgassunk együtt rádiót. Egyébként 4 perccel járunk 5 óra után, csak hogy pontos legyek. Szép napot mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában még együtt hallgathatjuk Robbie Williams és Kylie Minogue dalát. Jön a Kids, itt lesz a Salt and Pepper is, és a Let's Talk About Sex. Most Heinz Gábor Biga indít. Szép nap.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nézd, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Mondd el, hogy öreg vagy anélkül, hogy elmondanád, hogy öreg vagy. Ma délután ez volt a kérdésem. Jöttek a hallgatói válaszok. Józsi azt írja, SMS-ben még spórolni kellett a karakterekkel. Azt írja Tamás, ennyit mondok, 3 másodpercezés. Amikor, ugyebár felhívtunk valakit gyorsan, mert hogy az első 3 másodperc még ingyenes volt, ha jól emlékszem, így volt. Norbi ennyit ír, még használtam flopit. Csaba azt írja, a családi fotókért izgultunk egy nyaralás után, hogy vajon mit hoz elő a fotólabor. Imádom, és mennyire jó volt ez a várakozás. Sonyi azt írja, ő még emlékszik, amikor 200 forintból lehetett randizni. 0620 55 55 155. Jöhetnek még ide a hasonló üzenetek. Még ebben az órában várom őket, nagyon jó így nosztalgiázni, esküszöm. Az M-People dala után pedig Rúzsa Magdi érkezik, majd most jön a Moving on Up, utána a szerelem. Itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Hoztam több budapesti információt, az egyik, hogy a Hungária körút Kerepesi út találkozásánál baleset történt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. De baleset a Róbert Károly körúton is történt, méghozzá a Vágány utca és a Kacsó-Pongrácz úti megálló közötti szakaszon. De a Könyves-Kálmán körúton is baleset történt az Elnök utcánál a Népligetnél. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is itt számítok az üzenetekre. Az M1-esen pedig továbbra is erős a forgalom. Tata és Bicske között Budapest felé torlódás van, és eléggé feltorlottak az autók. 0620 55 55 155, várom az útinfókat, mellé jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Mennyire jó volt ez a dal. George Michael és Mary J. Blige, az slágere. Mi pedig repülők Tour de France-ával, mert megyünk is tovább. Én pedig ezzel a dallal búcsúzom már a mindenkitől. Kedv van, úgyhogy a folytatásban jön egy kis funky. 6 óra után beindul a Night Shift White Boy-jal, aztán csatlakozik majd 7 óra után Hangya is hozzá, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Holnap délben találkozunk. Majoros Rita vagyok, Vízhal.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezésről, este záporok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője elsötétült, bocsánat kérő üzenet olvasható rajta, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 ezerrel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Kényszerleszállást hajtott végre Ferihegyen egy utasszállító. A Ryanair gépe tegnap délelőtt Olaszországból Litvániába tartott. A pilóta Pozsony térségében fordult Budapest felé, mert egy utas rosszul lett. Az airportal.hu értesülése szerint a repülő biztonságosan leszállt, az utast már várta a sürgősségi ügyelet. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha kedd, akkor funky. 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Hangyával a lemezjátszók meg.

0: életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Nyilván nem az előző heti kánikulát sírom vissza, de hát az sem feltétlenül volt nyári, amit az elmúlt napokban történt ez a borongos, esős, szeles időjárás. Valahol félúton lehet az igazság, úgyhogy ezért kezdtem a Sunny-val, meg ezért szólt az előző percekben a Sunshine Day. Hát, ha van valami ráhatásunk.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Tessék minket nyugodtan elárasztani videókkal, képekkel, mert hogy megvan rá megfelelő platformunk, Viberen lehet ezeket nekünk elküldeni, vagy akár Messengeren keresztül is, hiszen Instán és Facebookon is fenn vagyunk, szóval, hogy hol merre hallgattok éppen minket. Best FM Night Shift, így vagyunk fönn Instán és Facebookon, ha pedig Viberen keresztül szeretnétek nekünk rövid videót vagy képet küldeni, akkor a 0620 55 55 155-ön keresztül tehetitek meg.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Kincsemi Nincs című film, ez nem csak ezt az egyetlen tracket készítette a La Bionda testvérpár, Carmelo és Michelangelo, de a komplett filmzenért ők voltak a felelősek, mint ahogy a Terence Hill főszereplésével készült Super Zsaru című film zenéjét is ők készítették, de valahogy ez az egy track külön életre kell. Gondolom ez köszönhető annak is, hogy ez pont a film csúcspontjánál hangzik el, amikor is Friszkót és bandáját gyakorlatilag Bud Spencer és Terence Hill laposra veri Pongo Pongo szigetét. Jön a Didi Sound és a Café, és hamarosan érkezik DJ Hangya is, mert hogy a mai második órában 7 és 8 óra között ő áll majd a lemezjátszók mögött, úgyhogy funky, még egy órán keresztül pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk tovább. Senki ne menjen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Az új Budacenterben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást. Oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten. Ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen, nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Összeomlás veszélye miatt ürítette ki egy manhattani toronyháza. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Nem biztonságos 10-ből 8 USB-töltő, ezekkel a termékekkel az előző években is gond volt, a fogyasztóvédők ezért idén még több mint 200 féle töltőt ellenőriznek. Felkeresnek műszaki áruházakat, szakkereskedéseket, vizsgálják ázsiai kisboltok és webáruházak kínálatát is. Az első ütemben a 92 eszköz közül 74 nem felelt meg az előírásoknak. A hatóság azt javasolja, hogy lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljunk USB-töltőt, kerüljük a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket. Ha a töltő rendellenesen működik vagy túlmelegszik, ne használjuk tovább. Ideiglenesen leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője elsötétült, bocsánat kérő üzenet olvasható rajta. A Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTV a közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan ütemezetten indulnak újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Piero, Piero, mondd ezt mire jó. Nem, volt valami ilyen szöveg, nem?
7: Nem, az a guest ide, az ezében volt az a Do You Really Want to Hurt Me-nek a magyar változata. Tegnap összetört egy álom című. Nem, ez meg ugye Gangsta Zoli.
1: Isten hozott nálam, hogy csinálom, ez a való
7: világ. Igen. Ugye? De? Hát ugye ezzel egy időben, vagy egy picit hamarabb jelent meg a Crazy Town Revolving Door, ami ugyanez a gitár riff.
1: Igen.
7: És már nem emlékszem, hogy a Gangstáék a Crazy Town-tól vették, vagy ők is valaki mástól. Tehát, hogy a Crazy Town is, meg a Gangstáék is máshonnan szedtek ki ezt a gitár riffet.
1: Hát ők is kiszedték, hát ez egy régi
7: Hát mindig elfelejtem, hát az élő Wikipedia.
1: Igen? Hát figyelj, most be kell valam, meg nem mondom neked, de kiderítem.
7: Na mindjárt ránézzünk akkor a jó kis 20 Sampled nevű oldalra. Jó, Snoop Dogg-ot nem kell bemutatni, meg hát hangját se, mert ugye a következő egy órában ő áll a lemezjátszok magát itt a Best-en.

0: minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Gyorsan utána néztünk, tehát egy 95-ös ilyen simple albumból vették ezt, nem? Egy bizonyos Chris Lang, aki egyébként korábban a Fatboy Slim-el a House Martinsban zenélt. Ő csinált valami albumot, és akkor a Chris Titan is, meg a Gangstáék is onnan vették azt a gitáralapot. Hát ezt meg nagyon jól tudjuk, hogy ez micsoda. Egy jó kis Don't Look Any Further.
2: Igen.
1: Jól mondom?
2: Hangja bootlegben.
1: Na! Mert megint mi nem tetszett a...
3: Hát az például, hogy nem volt rajta szöveg. Viszont ez más hangnemben van, mert a M-People dolgozta föl, és nyilván a Heather Small-nak nem feküdt az a hangnem, ami ugye a Dennis Edwards-nak, és ezért nem tudom, másfél hanga följebb van, azt hiszem, és akkor azt is hozzá kellett hegeszteni. Mert én meg az eredeti szöveget raktam rá, meg a Satin Jackets alapja. Na mindegy, szóval egy, ez is ilyen
1: fércmű
3: az egész.
1: Nem, hogy ősz reggel a dugóba, és szerintem másfél hanggal lejje van, ezt meg kell csinálni. Tehát ez nem mehet szóval.

0: fitness játszóknál. DJ Hangya.
1: Ezt itt csináltad a CNC Music Factory?
2: Nem, ezt nem, ezt nem, ezt nem. De éppen most jutott eszembe, hogy ezt a Two Black Waves of Love.
1: Igen. Hiszem,
2: ezt újra most kiadták vinilen, bakelitem. És újra megjelent.
1: De mi újra masterelve, vagy ugyanaz?
2: Azt nem tudom, csak látom, hogy repressing, tehát újra nyomták.
1: Aha. Na, mert csak nekem a CNC Music Factory jutott az eszembe, hogy én ugye már szerintem veled is beszéltük ezt, hogy hát ugye a magyar szervezők, hogy hát miért nem hívják ugye a CNC Music Factory.
2: Ja,
1: hát
2: igen,
1: ugye,
2: a 90-es éve.
1: Freedom, igen, hát ugye a Freedom Williams az
2: a
1: még
2: Coco
1: ugye...
2: A Coco Jumbo mellé, miért nem?
1: Igen, hogy elférne, igen. Figyelj, megnéztem YouTube-on.
2: Nem jó?
1: Nem.
2: Inkább a Coco Jumbo?
1: Nem, adnál azért jobb. De hogy a megúszós a Freedom Williams. Tehát, hogy...
2: Na
1: hogy
2: jó, de ebben...
1: Tehát, hogy ami a legeslegeső 50 Cent koncert is volt Budapesten, hogy azt mondtad, hogy te menj már, azt tényleg. Tehát, hogy ide jössz egy DJ-vel, aki fölrakosgatja az alapokat, te meg akkor. Tehát, hogy még arra nem veszik a fáradtságot, hogy a Márta Vosnak a hangját lecseréljék, érted legalább, hogy a Márta Vosnak a hangjára énekel rá.
2: Na jó van az úgy.
1: Úgy érzed?
2: Főleg a Magyarországra jönnek, akkor jó van az úgy.
1: Na minden szóval, hogy nem tudom. Na és akkor...
2: De igen, valójában hozhatnának egy énekest, aki ráénekel.
1: Ráénekel a kislány, de hogy miért nem szedik le? Szóval, hogy, tehát azért, mert nem nagyon tesznek bele munkát nekem az érzésem. És lehet, hogy ezt...
2: De látod, a Pussycat Dolson alapú, amit múltkor beszéltünk,
1: igen.
2: Európában ez nem, is ez exotikus.
1: Igen, jó, de ez Amerikában pörgetik őt is. És... hogy ugye a CNC Music Factory, ugye a David Cole és a Robert Cleville, ugye az a CNC,
2: igen,
1: ugye,
2: igen.
1: És egyikük már nem ér,
2: igen,
1: sosem
2: tudom. Autóban esett be az egyik.
1: Cole, talán
2: azt
1: hiszem. Nem, és lehet, hogy a David Cleville is látta ezeket a YouTube felvételeket, mert ugye ők itt hosszas jogi csatározás után jutottak el oda, hogy valamiért mégis a Freedom Williamsnek ítélték meg a CNC Music Factory névhasználati jogot. És most írtam útkor a Facebookon a Robert Cleville, hogy hát akkor ezt ő újra perre vinné, mert nem jó ez. Nem jó ez így, hogy ezt
2: elfogyott a lóvé.
1: Nem jó ez így, hogy ezt a CNC Music Factory nevet, ezt így, ha, nem. Úgyhogy nem tudom, hogy ott mi lesz, fene tudja, de mondom, most én hogy is mondjam csak, tehát, hogy megkövetem saját magamat, vagy ezt hogy kell mondani, nem baj, ha nem jön a Freedom Williams így ebben a felállásban.
2: Én egy 2 hónappal ezelőtti Las Vegas-i New Kids on the Block fellépést láttam.
1: Igen.
2: Az egész vállalható volt egyébként.
1: Figyelj, ezek a fiú bandák, érted, most olyan szinten...
2: De ne keverjük össze ugye a Backstreet Boys, mert az egy generációval később jött.
1: Igen,
2: de hát... hogy a New Kids, hát nem tudom már mennyi idősek lehetnek a Danny Wahlberg, meg a... Nem
1: hát
2: tudom, most
1: 50 fölött, tehát figyelj, egyszer ők nyomtak egy közös turnét, hogy a New Kids on the Blocknak volt a New Yorkban valahol, a Madison Square Gardenben, és 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, meglepetés jelleggel megjelent mellettük a Backstreet Boys, nyilván ők tudták.
2: Nem akkor sétált be a Mark Wahlberg is?
1: Nem, az már most egy ilyen pár évvel ezen. Nem, hanem, hogy valami dalhoz visszahívták a Backstreet, és akkora siker volt, hogy ők nyomtak egy 1,5 éves turnét Amerikában.
2: Együtt. A két banda.
1: Igen. Hát figyelj, Backstreet Boys az most akkor átmegy, hogy nem is tudom, 2 hét alatt azt hiszem 10 koncertet fognak adni Münchenben, szeptemberben Németországban. Tehát 2 naponta ők megtöltenek egy müncheni stadiont.
2: De szólt, hogy a produceri munka az svéd volt, egyébként nem amerikai.
1: Hát talán ugyanaz, aki a...
2: Ace of Base.
1: Igen. Úgyhogy figyelj, hogy most nagyon nagy... Sőt, hát, és most itt visszatérve a Pussycat Dollsra, hogy a Backstreet Boys nem csak Európában megy nagyot, hanem Amerikában akkor átmennek, hogy a Vegas-i Sphere, ugye, az a nagy gömb.
2: Na jó, de ez egy fiúbanda, és hát a hölgyek azok...
1: Na de oké, de hogy ott is?
2: Nem, a férfiak nem fognak az elsősorban sikítani, és ezt most értsd jól meg.
1: Oké, de hogy a Sphere-be érted, 2 naponta lépnek fel, és az sem elég, tehát nekik most már hivatalos Backstreet Boys after partikat kell tartani a Las Vegas-i Sphere-es bulik után, mert akkor az igény 2026-ban még mindig a Backstreet Boys-ra.
2: Hát... Közvetítettek valami olyat akkoriban a zenén keresztül, ami
1: hát abban meg már
2: manapság nem jön át.
1: Abban meg már bele sem megyek, hogy itt a TLC elkezdte alattunk, hogy ők meg voltak itt Európába, képzeld el, jöttet, zenéltek ők is. És ennek

0: hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Tök igaz, igen, mondjad.
2: A másik nagy turné király, hát ugye a Justin Timberlake.
1: Hát most már jó régóta nem, ugye, most amióta a lánykorral küzdő, most gyakorlatilag a social médiában is alig, úgyhogy bár őt megállt, ők meg azt mondják, hogy ők már 27-től tervez szintén Vegas-i rezidenciát, vagy 28-tól, így valahogy. Na minden viszont tök igazad van, hogy az előző adat úgy végig pofáztuk, mint annak a rendje, úgyhogy biztos egy csomó minden benned marad zeneileg, úgyhogy pénteken, ha ráérnél extrázni egyet velünk, az nagyon hálás lenne.
2: Ugyanis mi?
1: Rendben, nagyon szépen köszönjük így előre is. Jó, na szia, akkor pénteken funkizunk, el.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, még lehet módosítani a sorrendet a Felviben, Széfestről lopták el egy idősnő pénzét. Villányi Eszter vagyok. Átalakul a pedagógusok teljesítményértékelése, a parlament rendkívüli ülésén felfüggesztette az eddigi rendszert. Az országgyűlés döntése alapján egyebek mellett elkezdhetik nyilvánosságra hozni az ügynök aktákat, és létrejöhet az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is. A szavazások után megkezdődött az alaptörvény módosításának vitája. Ennek értelmében például szigorúbb szabályok vonatkoznának az alkotmányos intézmények vezetőire, 12 évben korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumát, a vármegyéket visszaneveznék megyékre, és megszűnne a jelenlegi államfő megbízatása. A Fidesz csütörtökre tüntetést szervez a módosítás ellen. Csütörtökig lehet még változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, figyelmeztet az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Erősebb a forgalom a turisztikai szezonban az autópályákon, így balesetek is gyakrabban történnek. Ilyen helyzetben a legfontosabb a 112-es segélyhívó használata és a biztonsági folyosó kialakítása a strádán. Hívta fel a figyelmet Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A balesetek jelentős része a követési távolságban nem tartása és a szabálytalan sávváltás miatt következik be. Fontos tudni, hogy amennyiben baleset történik, a 112-es segélyhívás nem lehetőség, hanem kötelesség. A strádán közlekedők figyelmét felhívjuk, hogy a megkülönböztető jelzést használóknak helyet kell biztosítani úgy, hogy a belső, tehát a bal szélső forgalmi sávból szorosan a sáv bal szélére kell húzódni. Az egyéb sávokban közlekedőknek a lehetséges mértékben jobbra kell húzódni, tehát egy folyosót kell kialakítani.
1: Szép fel együtt vitte el az idősnő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 ezer eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már mostanában minden a fociról szól, a következő órában mi sem tudunk emellett elmenni. Érkezik a világ egyik legnagyobb Manchester United rajongója. Aztán jön egy DJ, akinek a Brighton FC-ben részesedése van, illetve egy énekes, aki anno a 98-as VB-re is írt egy dalt. Szóval jön majd a Simple Red, Fatboy Slim és Vez.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM a legjobb zenék. Fat Boys Team nyilatkozta pár hónappal ezelőtt, hogy új kislemezre tőle mostanában ne nagyon számítson senki. A stúdiózás nem az ő világa, sokkal jobban szeret a lemezjátszók mögött állni. Olyannyira, hogy idén nyáron négyszer egymás után fog majd a lemezjátszók mögött állni a Brightoni tengerparti buliának 25. évfordulója alkalmából.

Best FM, a legjobb zenék. A Randi Guru című film rendezője pár hónappal ezelőtt besétált a filmstúdióba, és azt mondta, hogy lenne ötlete arra, hogyan lehetne megcsinálni a második részt. Mire azt a meghökkentő választ kapta, hogy köszi, de Will Smith már dolgozik egy ideje a második részen. Szóval nem csak a Men in Black, nem csak a Bad Boys, és nem csak a Legenda vagyok, de úgy látszik, hogy a Randi Guru is folytatást kap majd. Jöjjön az első rész végéről, Harry D and the Boys, és a Now That We Found Love, itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Az az álmom, hogy magasan a szivárvány fölött repüljek. My dream is to fly over the rainbow so high. Tudjuk el, hogy a szivárványhoz eső kell, meg napsütés egyszerre. Hogy ebből a két összetevőből holnap mire számíthatunk. A következő órában ezt is elárulom majd.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Safe Tonight-t is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ismét részletesebb késési statisztikákat közöl a MÁV. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban, toronyházat kellett kiüríteni New Yorkban. Villányi Eszter vagyok. Jobban ráláthatunk ezen túl a vonatkésésekre. A MÁV az eddigi összevont adatsor helyett ismét részletesebben közli minden hónapban a késési statisztikákat, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ettől a vonatok nem járnak majd pontosabban. Az adatok sem javulnak egyik napról a másikra, de egyértelművé teszik az utazók számára, hogy nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Társadalmi egyeztetés indult a megye elnevezés visszaállításáról. Július 11-ig véleményezhető a tervezet. Eszerint vármegye helyett ismét a megye, főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést térne vissza, miközben a közigazgatási rendszer felépítése nem változna. A kormány honlapján közzített hatásvizsgálat alapján a névváltoztatások mintegy 577 millió forintos költséget jelentenének az államnak. Átmenetileg leállt a közmédia hírszolgáltatása. Az M1 képernyője több órára elsötétült, bocsánatkérő üzenet volt olvasható rajta. Azóta filmeket sugároznak, a Kossuth Rádió pedig a Bartók műsorát szórja. Az MTVA közleményben jelezte, a közmédia átalakul, a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak majd újra. A Magyar TV 1957-es megalakulása óta csak technikai okok és halálesetek miatt sugárzott fekete képernyőt. Atka miatt pusztulnak a kagylók a Tiszatóban. A nem őshonos amuri kagyló tömeges pusztulását tapasztalják az Abátszaloki medencében. Ez egy visszatérő jelenség kánikulában, jelezte a vízügy. Kitértek rá, hogy ennél a fajnál gyakori a tömeges pusztulás, pont abból adódóan, hogy nem őshonos. A vízi atka átfúrja ugyanis a kagylóhéjat, így fertőzések jutnak be a kagylótestbe, amelyek ellen az amuri kagyló nem immunis, mint a hazai fajok. Összeomlás veszélye miatt kellett kiüríteni egy toronyházat New Yorkban. A forgalmas Manhattani utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy járdára zuhanó épületrészekről kaptak bejelentést a tűzoltók. Két tartó pillér hajlott meg, így félő volt, hogy a felső szintek leomlanak. A környező épületeket is kiürítették. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ma van a csokoládé világnapja, és hogyha mi dönthettük volna el magyarok, hogy mikor legyen ez a világnap, szerintem biztos, hogy gombócartós születésnapjára tettük volna, kert tudjuk jól, hogy szeret mindenféle csokoládét, a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a tejcsokoládét, az tét csokoládét, a töltött csokoládét. Jön majd a Candy Shop 50 Cent-től, csak hogy el legyünk látva édességgel.
2: Ez a Night Shift a

Next FM, a legjobb zenék, 51 éves és egy napos. A mai napon Curtis Jackson, vagyis 50 Cent, tehát igen, tegnap ünnepeltem 51. születésnapját. Van egy olyan tippem, hogy nem egy cukorkaboltba sétált be a szülinapi buliához megvenni hozzávalókat. A Candy Shop érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Marad a 30 fok körüli nappali maximum, marad a szél, és marad a kevéske felhő is az égen. Ami így az elem hangzik rosszul szerdára, némi üröm az örömben, hogy készüljenek a frontérzékenyek, mert szerdán hideg front várható.

Best FM a legjobb zenék. A Super Bowl Halftime Show mintájára most először rendeznek majd futballvilágbajnokság döntőjében félidei showt. Július 19-én lesz ez majd látható világszerte mindenhol. A fellépők a BTS, Shakira és a most érkező Madonna lesznek. Jön Britney-vel és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan jár az érintett gyerekeknek az iskola kezdési támogatás. Hamis óvszereket foglaltak le Európa szerte, Szlovéniában tűzgyújtási tilalom van. Villányi Eszter vagyok. Automatikusan jár minden érintett gyermek után a fejenként 100 000 forintos iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árvaellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca az adatbázisok alapján úgy számol, hogy idén mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg a segítséget. Hamisított óvszereket terítettek az európai piacokon. Az Unió csalás elleni hivatala jelezte, hogy több mint 200 000 hamis terméket fedeztek fel. Ezek nem felelnek meg az uniós biztonsági előírásoknak, használatuk egészségügyi kockázatokkal járt volna. A hamis óvszereket Kínában gyártották, és egy ismert márka jelzésével és logójával látták el őket. Az Olaf a román, a szerb és a spanyol vámhatóságokkal együttműködve foglalta le a hamis termékeket. Élénkült a használt autópiaci uniósban. Éves összevetésben 19 000-rel többen érdeklődtek, derül ki egy szakportál felméréséből. A júniusi statisztikák szerint a meghirdetett autók átlag életkora és futás teljesítménye is csökkent, minőségi javulást figyeltek meg a kínálatban. Az átlagárak mintegy 10%-kal emelkedtek. Évről évre nő az elektromos és hibrid autók iránti kereslet, utóbbiaknál 57%-kal. Széffel együtt vitte el az idősnő pénzét egy férfi Somogyban. A feltételezett elkövető feleségével együtt rendszeresen segített a sértetnek, most azonban 35 millió forintot és 25 000 eurót lopott tőle, majd elhagyta az országot. Nemzetközi körözés van ellene, de a széfet a pénzzel megtalálták a rendőrök egy ingatlan udvarán. Szlovéniában országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A hőség és a szárazság miatt fokozott az erdő tűzveszélye, így tilos minden tűzveszélyes tevékenység a természetben, például a tábortűz, a kerti égetés és a tűzijáték is. Változóan felhős idő lesz, később megvastagszik jobban a felhőtakaró, helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél nagy területen élénk marad, de veszít az erejéből, zivatarok környékén lehetnek viharos lökések. Késő estére 19-26, hajnalra 17-24 fok közé hűl a levegő. Holnap észak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüt majd a nap, de nyugaton és északkeleten még lehetnek záporok. 26-32 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az előző órában volt már itt egy Curtis, Curtis Jackson, vagyis 50 Cent, de ebben a 60 percben is jön egy Curtis, ő majd Charlie-val és a Maradunk Végig című duettjükkel jön 10 és 11 óra között. Ebben a 60 percben itt lesz még az Oliva, You're Not Alone-nal, Justin Timberlake, a Can't Stop the Feeling-er és a sor legelején Brandy, a What About Us-szal.
2: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A nemek összetétele változó lesz, de az egyénekes egy rapper formációból hármat is hozok a mai utolsó 60 percben 11 és éjfél között. Jön majd Eve, Gwen Stefani-val és a Rich Girl-lel. Itt lesz majd Timbaland, Kelly Hilson-nal és a The Way I Are-ral, és Blue Cantről jön Sean Paul-lal, meg a Breakdown.
1: Ez a Night Shift a best

a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Besten.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, két képregény adaptáció egy-egy betétdala érkezik itt a Besten. Az egyikben egy gazdag milliómos esténként denevér jelmezt tölt magára, és úgy próbálja megmenteni a várost. A másikban pedig fekete öltönyös kormányügynökök ellenőrzik a földön élő földön kívülieket. Vagyis jön a Batmanből Seal, és a Kiss from a Rose, és a Man in Blackből Will Smith, és a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Közbeszékkel ellentéten én senkinek nem villantozom ki az agyát, nem akarom eltüntetni ezt az elmúlt 6 órát, csak itt simán lezárni. Ennyi volt már a nácsift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós lágerek 120 perces mixével rúgjuk majd be a szerda estét. DJ Effendi fog majd hozzánk csatlakozni, és állni a lemezjátszók mögött 7 és 8 óra között. Mauro Picasso és a Komodo jön, én pedig megyek. Jó éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.